kachakachi ana kujando kula ana njiga nyauchipichi selembia kanjigalamwe jele nyumba